0: Chant the Om, you need not move the body.
1: Mikor Omot zenget, nem kell mozgatnod a
0: Let
1: tested.
0: Let your body be in peace.
1: Legyen békében a tested.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Please your mala in your neck.
1: Helyezd a máládat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat, amit tegnap hoztál.
0: With folded palms.
1: Összetett tenyérrel.
0: The hands near the chest.
1: A kezeid a mellkas mellett.
0: Remember your sankalpa.
1: Gondold át a szankalpádat.
0: And pray to Alakpuriji, Devpuriji, Mahaprabhuji and Guruji.
1: És imádkozz Devpurijihez, Alakpurijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
0: To protect our sankalpa.
1: Védje meg a szankalpádat.
0: Protect our spiritual path.
1: Védje meg spirituális utunkat.
0: The whole creature should be happy on this planet.
1: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.

0: Rub your palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész testet.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood

0: down on the thighs.
1: Kilégzésre, kezek le a combokra.
0: And turn into the Vajrasan.
1: Ülj át Vajrasanába.
0: And stretch the hands up.
1: Nyújtsd felfelé karjaidat.
0: And interlock your thumbs.
1: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
0: And look to the ceiling.
1: Nézd a plafont.
0: And exhale, bend forward.
1: Kilégzésre hajolj előre.
0: Sasankasanába. And inhale, come up.
1: Belégzésre gyere fel.
0: Interlock the thumbs.
1: Kulcsold a hüvelykujjakat.
0: Stretch the body up.
1: Felfelé nyújtsd a testet.
0: And look slightly up to the ceiling.
1: Finoman nézz fel a plafonra.
0: And release your thumbs.
1: Old ki a hüvelykujjaidat.
0: And slowly bend forward, come down.
1: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Inhale and come up, hands up.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly bend to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.
1: Kilégzés balra.
0: And inhale in the middle.
1: És belégzés középre.
0: And open your palms.
1: Nyisd szét a tenyereidet.
0: And hands down.
1: És kezeket le.
0: On the thighs.
1: Combjaidra.
0: And knees on the ground, toes is standing.
1: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
0: Hands on the thighs.
1: Kezek a combokon.
0: Stay there.
1: Maradj így.
0: Through this Ujjayi Pranayam and this exercise, you are grown up.
1: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
0: How did you manage? All are higher.
1: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
0: Then hands sidewards.
1: Karok oldalra.
0: And knees up.
1: És emelt fel a térded.
0: All balance on the toes.
1: Minden egyensúly a lábujjakon van.
0: Knees in air.
1: A térdek a levegőben.
0: Don't hold each other's hands to get.
1: Ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit sarvitasana.
1: És egy kis sarvita asana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on sarvitasana and forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a sarvita asanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.
0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the hastapadasana.
1: Lassan hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes on the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Gyere fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasana.
1: És Tadasana.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőtök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Up.
1: Föl.
0: And down.
1: És le.
0: Legs apart.
1: Lábok terpezben.
0: And your hands bending towards left side.
1: Kezeid balra dőlnek.
0: Left side.
1: Balra.
0: In the middle.
1: Középre.
0: And your side, right side.
1: S a te jobb oldaladra.
0: And up.
1: És fel.
0: Left.
1: Balra.
0: Middle.
1: Középre.
0: Right.
1: Jobbra.
0: Middle.
1: Középre.
0: And hands down.
1: És engedd le a kezed.
0: Legs together.
1: Tedd össze a lábad.
0: And fold the hands.
1: Kulcsold a kezeidet.
0: And you can say Hari Om Swamiji.
1: És mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet,
1: and in beginning, just begin as a hobby,
0: az elején csak hobby alapon csináljátok,
1: and then after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a yoga sadhanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: Joint problems.
0: Ízületi problémák.
1: Livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek, problémái, mind.
1: You will lose kilo a lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined.
0: Minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz.
1: Best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same place.
0: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
1: Person like me.
0: Egy olyan személy, mint én.
1: It's difficult to keep the time.
0: Nehéz betartani az időpontokat.
1: So, write in your diary.
0: Írd bele a naplódba.
1: When, what I should do.
0: Mikor, mit akarok csinálni.
1: Also you have to, or we should have time for our social relation.
0: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
1: Means with the friends.
0: Vagyis barátainkra.
1: Free time for walking, for going, swimming, etc.
0: Szabad idő, sétálni, elmenni, uszodába, stb.
1: Meditation must be every day.
0: Meditáció legyen meg minden nap.
1: And meditation without mantra is a body without soul.
0: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
1: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
0: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
1: If someone have a doubt of the cancer,
0: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
1: this is the best prevention.
0: Ez a legeslegjobb megelőzés.
1: The diet.
0: Az étrend.
1: Then body will eat itself.
0: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
1: So what we call the foreign symptoms in our body.
0: Az idegen szimptomákat a testben.
1: Our immunity will destroy everything.
0: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
1: So this is a yoga training.
0: Ez egy jóga kiképzés.
1: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
0: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
1: You sell train your muscles.
0: Képezned kell az izmaidat.
1: Not like a bodybuilders.
0: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
1: But according to the yoga in daily life.
0: Hanem a jóga mindennapi élet.

0: kedven szerint.
1: Our inner self will be very happy.
0: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
1: It's called that happiness will come out of you.
0: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
1: And then you can lead others like that.
0: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: There is came something from Ayurveda.
0: Most jött valami az Ayurvédáról.
1: And different diseases.
0: Különböző betegségek.
1: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
0: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
1: type of psychologically disorder.
0: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
1: This many things they call vikaras.
0: Mindezeket vikáráknak nevezik.
1: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
0: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
1: So many of you are sitting here, I can feel.
0: Sokan ültök itt.
1: That they abuse alcohol.
0: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
1: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
0: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
1: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
0: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
1: Like you have your engine, the diesel engine.
0: Mint például, ha van egy dízel motor az autódban.
1: And you put the petrol inside.
0: De te benzint raksz bele.
1: What will happen?
0: Mi fog történni?
1: Similarly, there is our engine God have made in our body.
0: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
1: Is not for the alcohol.
0: Hogy alkohol nem való bele.
1: But for the water.
0: Hanem víz való bele.
1: Water is the water.
0: A víz az víz.
1: Other liquid, what is healthy, milk.
0: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
1: Juice.
0: Gyümölcslé.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: Fruit juice, milk and water.
0: Gyümölcslé, tej és víz.
1: This is healthier.
0: Ezek egészségesebbek.
1: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
0: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
1: It is a tamas guna.
0: Tamas guna.
1: And rajas guna.
0: És rajas guna.
1: So alcohol have rajas guna.
0: Az alkoholban rajas guna van.
1: As well as tamas guna.
0: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
1: So one day you should think. We should think.
0: Egy napon gondolnunk kell.
1: What is the purpose of my being as a human.
0: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
1: And you should not destroy the human life with such things.
0: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
1: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
0: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
1: Very good, the sprouted seeds and salad.
0: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
1: Less white flour.
0: Kevesebb fehér liszt.
1: More lentils.
0: Több lencse.
1: And fresh made chapatis.
0: És frissen készült csapati.
1: Though bread is good, but is old.
0: Bár a kenyér jó, de az már állott.
1: Ayurveda will say the half one day old bread is already tamas guna.
0: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
1: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
0: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
1: And there is no more life, it's a dead energy.
0: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
1: The second point, to become a yogi.
0: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
1: A spiritual soul.
0: Spirituális lelkek.
1: A liberated one.
0: Felszabadultak.
1: Then is called the satsang.
0: A satsang.
1: Don't miss the satsang.
0: Ne hagyd ki a satsangot.
1: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
0: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben?

0: music, how can we bring more people here to your desert?
1: Magyarul is mond.
2: Is not there so many people here?
1: Miért nem elég ember van itt?
2: Yes, you have to have more children.
1: Legyen több gyereked.
2: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
1: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
2: But announcement was only 5 days before.
1: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
2: Or 1 week.
1: Vagy 1 hete.
2: And many people have different kind of programs.
1: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
2: The schools, the examinations.
1: Iskola, vizsga.
2: And preparing for the summer seminars.
1: Nyári jógatáborra való készülődés.
2: So that's why many people could not come.
1: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
2: Generally they are announcing minimum 6 months.
1: Általában
2: they are planning their program 6 months before.
1: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
2: The parents, old parents,
1: vannak szülők, idős szülők,
2: children,
1: gyerekek,
2: school,
1: iskola,
2: the office work,
1: munka, hobby.
2: So there are many reasons one cannot just coming.
1: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
2: Next time organize 3 months before.
1: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
2: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
1: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
2: So it's the quality of organization.
1: Tehát ez a szervezés minősége.
2: Okay. Next. Yes. Soya.
1: Mit gondolsz, Swamiji, a szójáról?
2: Well, when I came to Europe in beginning,
1: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
2: it was very much very in as a fashion. Eating is called macrobiotic eating.
1: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
2: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, was in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
1: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
2: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
1: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
2: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
1: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
2: That macrobiotic diet, they used to say

0: eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
1: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyasz, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
0: Then changes the energy.
1: Akkor megváltozik az energia.
0: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
1: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
0: From Africa we can bring it here.
1: Afrikából ide lehet hozatni.
0: From America, from Mexico.
1: Amerikából, Mexikóból.
0: From India.
1: Indiából.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
1: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérjetartalmú étel.
0: But unfortunately, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
1: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
0: And so they put all the different fertilizer.
1: Különböző műtrágyákkal.
0: Pesticide.
1: És növényvédőszerekkel kezelték.
0: Hybrided.
1: És hibrideket.
0: Etc. They manipulated the soya.
1: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
0: And it's about 25 years already, I think.
1: Azt hiszem ennek már 25 éve.
0: The first time the soya bean was imported to Europe, and many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
1: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
0: You may remember.
1: Lehet, hogy emlékeztek rá.
0: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately the Switzerland let it in.
1: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
0: You people may know this story. Some of you.
1: Hallottátok ezt a történetet.
0: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
1: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
0: So now they said soya is not good to eat.
1: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
0: Here in Europe, lot of soya is growing.
1: Itt Európában sok szóját termesztenek.
0: And when the time comes that it, the crops is ripe.
1: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
0: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
1: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
0: So they are spraying now the chemical.
1: Vegyszerekkel permetezik.
0: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
1: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
0: Sötét. And they harvest this all, there's a lot of poison in.
1: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
0: Also the soya, the sunflowers.
1: Ugyanígy a napraforgó.
0: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals, it looks like everything is burnt. Because for them it's easy at once to harvest.
1: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
0: Hungary have very good soil.
1: Magyarországon nagyon jó a talaj.
0: Hungary have very much land, agriculture.
1: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
0: You can find some field which is organic.
1: Találhattok olyan területet, amely
0: virgin field,
1: organikus, szűz terület,
0: that there has been not any agriculture and no pesticides there,
1: ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
0: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
1: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
0: So now some people think soya is not good.
1: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a soya.
0: Because of the pesticide.
1: A vegyszerek miatt.
0: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
1: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
0: That's it. So if you find organic, it's a good.
1: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
0: The green mung dal, that has very much protein.
1: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
0: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
1: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst enned.
0: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
1: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
0: And make a society organic.
1: És
0: farming.
1: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
0: And then few people together.
1: Néhányan együtt.
0: Research more about that, how to do.
1: Kutassátok ezt a területet jobban, nézzetek utána, hogy kell csinálni.
0: Also the cows, that you can supply the milk directly.
1: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
0: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
1: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
0: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
1: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek, vagy bárki másnak.
0: Australia and New Zealand milk is forget it.
1: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
0: Chemical.
1: Vegyi.
0: Now, but people want to have direct milk.
1: Az emberek, akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
0: Without pesticides.
1: Amiben nincsenek vegyszerek.
0: So they give the milk for bathing, washing yourself.
1: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
0: So if you want to buy the original milk, that's written not for drinking, it's for bath.
1: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
0: I was in Australia at Sunshine Coast.
1: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
0: And they supply me this milk, bottle milk.
1: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
0: It's directly from cows.
1: Amely közvetlenül tehéntej volt.
0: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
1: És reggel készítettünk chájt Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
0: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
1: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
0: And I was so angry.
1: Annyira mérges lettem.
0: Why they gave me such a milk?
1: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
0: And I telephoned to the Yamuna.
1: Felhívtam a Yamunát.
0: Then she explained me.
1: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
0: I said okay.
1: Azt mondtam, jól van akkor.
0: But the people found out why this milk is sold lot.
1: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
0: Because Australian, they are also very health awareness.
1: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
0: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
1: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
0: And that's all that bathing milk.
1: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
0: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
1: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: There is a sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, he is from Australia, but I mean, is it true what I told about milk? That's right.
1: Igen, így van.
0: So, stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: Now we will hear a bhajan upsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hadd ismételjem a neved.

0: Now we will, next bhajan will be Sattaguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sattaguru Satcha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Satogurudev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us.
1: De Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self, is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.

0: दीप नारायण भगवान की जय। श्री मंगलज महाराज की जय।
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavanandaji,
2: ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavanandaji,
1: was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: By brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényébe.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényébe.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényébe.
1: We are caught in this net of attachment and word.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik.
1: It will
0: not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So, get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always

0: think for us it's normal that we think in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabir says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat,
0: where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagyd menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I'm showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt
0: and
1: az isteni
0: then we are
1: energiát.
0: Going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most.
0: To use that what
1: hogy használjuk ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय। लांडज महाराज की जय।
1: Now we will, next bhajan will be Kyurakte ho parada hamse.
2: Most a Kyurakte parada hamse kezdetű bhajant énekeljük.
1: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
2: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
1: I'm full of love to your name.
2: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
1: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
2: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
1: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
2: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
1: Bhajans are reaching our heart.
2: A bhajanok felemelik a szívünket.
1: And I always want to be at your lotus feet.
2: És én mindig a te lótusz lábaidnál szeretnék lenni.
1: It seems that you are very near.
2: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
1: But on the other side, I cannot reach you.
2: De másfelől nem tudlak elérni téged.
1: Where are you hiding?
2: Hol rejtőzködsz?
1: I'm meditating.
2: Meditálok.
1: But still I cannot see you.
2: De mégsem láthatlak téged.
1: But finally,
2: de végül
1: Mahaprabhuji
2: azt mondja,
1: then I became one with you.
2: Amikor egyé válok veled.
1: Through the mercy of my Gurudev.
2: Gurudevám, kegyelme révén.
1: And there is nothing else existing.
2: És amikor semmi más nem létezik.
1: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
2: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
1: And we are practicing.
2: És gyakorlunk.
1: And we hope to reach something.
2: És reméljük, hogy valamit elérünk.
1: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
2: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
1: We have to overcome this identification.
2: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
1: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
2: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
1: But of course we can always call God.
2: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
1: Because he should help us.
2: Mert segítenie kell nekünk.
3: Dip Narayan Bhagavan ki jai. Sri Sri Vishwagunda Shapparama Swami Vashvananji Guru Deva ki jai.

0: Se vê quando acha para uma só no acho um de gurudei, vaquinha, já.
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tumabina Reyona Jai.
2: A következő Mirabai Bhajanya, Tumabina Reyo Najai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart,
1: To be safe,
2: hogy megmeneküljünk,
1: to be in peace,
2: hogy békében legyünk,
1: and not in ignorance.
2: és nem a
1: We are
2: tudatlanságban.
1: searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket,
1: But there is always changing.
2: de ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints, they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: You are my beloved one.
2: te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darsanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
2: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
2: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I want, what I should say.
2: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
2: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
2: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
2: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
2: Kérlek, ne rejtsd el magam előled, magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
2: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
2: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
2: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
0: Tipnanim Bhagavan ki jai. Se si vishe gondasha paramasvamasvajgudeva ki jai.

0: Deep Narayan Bhagavan ki jai. Sri Sri Vishwanatha Chaparamaswan Vashwananji Gurudeva ki jai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamswami Madhavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelen lévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayam.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal.
1: Or in our thoughts.
2: Vagy a gondolatainkkal.
1: But by our practice.
2: Hanem a gyakorlásunk révén.
1: It is revealing in ourself.
2: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
1: Because with all our practices we are purifying our koshas.
2: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
1: This living form.
2: Ezt az élő formánkat.
1: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
2: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
1: And this is eternal.
2: Ami örök.
1: Independent.
2: Független.
1: And it is consciousness.
2: És ez a tudatosság.
1: And then from this Om there is this division into gunas.
2: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
1: This rajas, sattva, rajas, tamas.
2: A három guna, a sattva, rajas és a tamas.
1: And there is developing the Maya, the world.
2: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
1: Out of these gunas.
2: Ezekből a gunákból.
1: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
2: És mi olyanok vagyunk, mint a, ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
1: And all living beings are living in this Om.
2: És minden élőlény az Omban lakik.
1: as embodied beings.
2: Mint megtestesült lények.
1: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
2: A tudatosságnak van tudása.
1: And all this knowledge is coming through this Om.
2: És mindez a tudás az Omból ered.
1: Om is this divine knowledge.
2: Az Om az isteni tudás.
1: And also the Vedas were written out of Om.
2: És a Védákat is az Omból írták.
1: So Om is this highest symbol of God.
2: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
1: And then Holy Guruji says, practice.
2: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
1: Repeat all together Om.
2: Ismételjétek együtt az Omot.
1: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
2: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
1: That's why we should constantly meditate on Om.
2: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
1: And all your worldly sorrows will be destroyed.
2: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
1: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
2: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
1: In for a very big church.
2: Egy nagyon nagy templom.
1: In German we say Dom.
2: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
1: The big church, no Dom.
2: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
1: This is the house of God.
2: Ez Isten háza.
1: This is Om.
2: Majdnem Om.
1: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
2: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
1: The source is Aum, Om.
2: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
1: This is the basic of all.
2: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
1: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
2: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
1: Without Om, your spiritual practice is senseless.
2: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
1: And we say also Vishwa Guruji was telling something sometimes when you repeat or you hear listen to a mantra which is not beginning with Om, it is not complete.
2: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
1: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
2: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
1: Because he can give us this knowledge.
2: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: He can give us this information.
2: Átadhatja nekünk ezt az információt.
1: Because he knows that.
2: Mert tudja.
1: Because he is one with that.
2: Mert egy ezzel.
1: Then just that now we do it into our practice.
2: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
1: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
2: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvelteljes boldogságot.
1: This is this divine vibration.
2: Ez az isteni rezgés.
1: All karmas will be purified.
2: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
1: What is a karma?
2: Mit jelent a karma?
1: That is something which is stored in me.
2: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
1: Maybe I'm not so conscious about that.
2: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
1: But it is like a shadow.
2: De olyan, mint egy árnyék.
1: Something is closed in me.
2: Valami, ami el van zárva bennem.
1: There is my energy is not free.
2: Amikor az energiám nem szabad.
1: It's blocked, as we can say, no?
2: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
1: And when we are chanting mantras,
2: és amikor mantrákat zengetünk,
1: because this is the highest divine energy,
2: mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia,
1: this will purify that, this will open these blocked energies.
2: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
1: It's very practical.
2: Ez nagyon, nagyon gyakorlatias.
1: We just have to do.
2: Csak tennünk kell.
1: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
2: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
1: And my adoration, you are. And now he, Holy Guruji, is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are.

0: my personalized form of Om.
1: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul, és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
0: And there in Hindi it's written Kai Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
1: Lehajolok, meghajolok előtted.
2: Szép nárom meg van a kicsi. Szívesen gondolsz abban a szvámi, majd sem nincs bőrű. Kicsi.

0: सीधे प्रणाम भगवान की जय। श्री विश्वगंधा शपरम स्वामी महाशुंज गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru Paramahansa Swami Madhavananda was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes

0: Hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
0: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
0: Amelyek a szenvedés mindhárom

0: important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
1: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
0: In our Western world, we are always thinking we are separated from God.
1: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
0: And he, God is somewhere.
1: Hogy valahol ott van Isten.
0: And we are here.
1: Mi pedig itt vagyunk.
0: But we are not one with that.
1: De nem vagyunk egy vele.
0: But our guru told us, no, no, it's not like that.
1: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
0: He gives us the knowledge that we can realize this.
1: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
0: We call it self-realization.
1: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
0: Or at the same God realization.
1: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
0: And he gives us this knowledge.
1: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
0: And he gives us the practice.
1: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
0: And with that we can reach this highest.
1: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
0: He is above the world.
1: Ő a világ fölött áll.
0: And he is able to give us everything what we need.
1: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
0: What do we need?
1: Mire van szükségünk?
0: Knowledge.
1: Tudásra.
0: This knowledge.
1: Erre a tudásra.
0: And we have it.
1: És megvan ez nekünk.
0: And now it's more and more up to us to use it.
1: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
0: To get this responsibility to back to us.
1: Most rajtunk van a felelősség.
0: Of course we are connected.
1: Persze, kapcsolatban vagyunk.
0: Our Gurudev is everywhere.
1: Gurudeva mindenütt ott van.
0: But now we shall practice.
1: De most nekünk gyakorolnunk kell.
0: With this knowledge.
1: Ezzel a tudással.
0: To observe ourselves.
1: Megfigyelni önmagunkat.
0: And to realize that.
1: És hogy felismerjük ezt.
0: And he is showing us this path.
1: Megmutatja nekünk az utat.
0: And while he is doing.
1: És miért teszi ezt?
0: He does not need anything for himself.
1: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
0: So with this he is showing us our real nature.
1: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
0: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
1: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
0: And Holy Guruji says Ma Prabhuji is always with our Gurudev.
1: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
0: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
1: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
0: All trials.
1: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sonosaki Sataguru Garaya.
1: Sima Suno Saki Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Sadguru has come.
1: Mert a Sadgurum eljött.
0: Blessed are those where the Sadguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Sadguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest,
1: hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő,
0: so he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river,
1: amikor a víz a Ganga folyóba folyik,
0: it will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik, Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz a születés és halál körforgásától.
0: Lalananji, who wrote this bhajan,
1: Lalananji az, aki írta ezt a bhajan,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji-nak.

0: Yes. Teripiti omare harinama bina. Teripiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúllyal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshwapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvár Swami Gyaneshvár Puri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában van.
0: There is written that a human needs 1000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él.
0: And after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1000 good lived lives.
1: Már 1000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy szentet.
0: If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet e mögött. Hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben, és amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in news also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: Without a wife, as a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan
0: God.
1: Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet full semmi,
0: of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, jealous. Vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani
0: önmagam. Myself from
1: fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.